Bacham. Nyagaram. Bacham. Hallelujah. Kusle majgad nyagaram. Masajam majgad nyagaram. Bacham.